0: Ma mi se mamo fajn. Radio
1: E. Sveč dobre glasbe. Like everyone else,